De kilenc rajka muzsik állt a fülemben, az sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, laté, diri, latalá, anyá, anyá, diri, nala, datalá, tina, anyá, ádri, datalá, etadri, daladá, anyá, tiri, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, ya, da, ya, da, di, ya, diri, da, ya, ya. Oj, tiri, da, ya, diri, datalá, ya, tiri, datalá. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, etera da ri di la na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, re ta la ri da na da, re ti